Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Reggel egy új rész következik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Anyacsavarral törhették be egy elektromos autó ablakát Békéscsabán, megkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása. Szakmákkal ismerkedtek a diákok a Jó Pálya táborban. Három alkalommal várja idén a strandolókat a Strand On program sorozat. Már is mondom a részleteket. Békéscsaba belvárosában rendkívüli eset történt. Egy elektromos autó töltése közben ismeretlen elkövető egy kilőtt anyacsavarral betörte a jármű egyik ablakát. A rendőrség rongálás vétségének gyanúja miatt nyomoz, a károsult pedig azt kéri, hogy az elkövető jelentkezzen és térítse meg a kárt. Úgy véli, a támadás akár súlyos sérülést is okozhatott volna. A történtekről a közösségi médiában jelent meg beszámoló. Eszerint a hajnali órákban egy társaság az Andrássy úti elektromos töltőnél beszélgetett, amikor váratlanul betörték az egyik ott parkoló autó jobb hátsó ablakát. A bejegyzést közzétevő férfi elmondása szerint barátaival beszélgetett, majd egy másik társaság is csatlakozott hozzájuk. Elismerte, hogy volt némi hangoskodás, ezért a környéken élőktől utólag bocsánatot kért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sem dulakodás, sem konfliktus nem történt. Elmondása szerint minden előzetes jelzés nélkül egy anyacsavar csapódott az autó ablakába, amely azonnal betört. Úgy véli, a lövedéket csúszliból vagy hoz hasonló eszközből lőhették ki, feltehetően a szemközti épület tömb egyik magasabban fekvő lakásából. Hozzátett, hogy a kilőtt tárgy bárkit eltalálhatott volna, akár súlyos, például szemsérülést is okozva, ráadásul a társaságban kiskorúak is voltak. A férfi szerint éppen arra haladt egy szolgálatban lévő rendőrautó, amelyet leintett, így a helyszíni intézkedés gyorsan megkezdődhetett. A közösségi oldalon azt is jelezte, ha az elkövető 5 napon belül jelentkezik és megtéríti a kárt, kész kultúrát módon rendezni az ügyet és eltekint a további következményektől. Ha ez nem történik meg, információt vár az elkövető kilétéről, a nyomorvezetőnek pedig jelképes jutalmat ajánl fel. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy június 22-én hajnalban egy férfi jelezte a járőröző rendőröknek, hogy betörték az Andrássy úton parkoló autója jobb hátsó ablakát. A Békés csabai rendőrkapitányság rongálás vétségének gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben. Elkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása Békéscsabán. A beruházás 560 millió forintból valósul meg, mint egy 1,7 km hosszan. A fejlesztés megkönnyíti többek között a Gerlán élők belvárosba bejutását. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be. A békéscsabai kivitelező 22-én vette át a munkaterületet. A Dobozi úti kerékpárút az elmúlt években több ütemben újult meg, a mostani szakasz pedig a teljes projekt záró eleme. A munkálatok az ideiglenes forgalom technikai elemek kihelyezésével indult, jelenleg a régi burkolat bontása zajlik. A kivitelezést végző cég út- és közműépítési ágazat vezetője Duna Vilmos elmondta, a bontást a tükörkészítés követi, hogy a tervek szerinti pályaszerkezeti rétegrendet fel tudják építeni. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és 2-3 héten belül a hírközlési alépítmények kivitelezése is elindul. A munkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett jelzéseket. A felújítás a 44-es főút elkerülő szakasza és a volt május 1-es közötti területet érinti. A kivitelezés idejére a kerékpárosokat és gyalogosokat az úttestre terelték, ezért 30 km/h sebességkorlátozás és teljes előzési tilalom van érvényben.

0: héten ismét szakmákkal ismerkedhettek a fiatalok a Békés vármegyei kereskedelmi és italkamara pályaorientációs táborában. A Jó Pálya táborba ezúttal is 6. és 7. osztályos továbbtanulás előtt álló diákokat várták. A 22 résztvevő többek között gumit cserélt, épített, mért, tortát készített és terített, valamint pénztárgépet is kezelhetett, így közvetlen élményeken keresztül kaphatott ízelítőt különféle szakmákból. A táborozók a hét során több középiskolát is felkerestek, köztük a Szegye, a Kemény, a Közgé, az Evangélikus, a Vízmű és a Keri intézményeit. Nem csak megtekinthették a tanműhelyeket, hanem játékos feladatokat is kaptak. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a diákok minden helyszínen kipróbálhatták, milyen feladatok várnak az adott szakmák tanulóira. Hozzátette, hogy a délutánokat a táborbázisán egy békéscsabai hotelben töltötték, ahol korábbi táborozók, ma már középiskolások várták őket játékos programokkal. A fiatalok tőlük hitelesen hallhatták, hogy milyen a középiskolai élet, hogyan működnek az intézmények közösségei és milyen a kapcsolat a tanárokkal. A táborban nem csak szakképző intézményekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, szakemberek is meséltek a hivatásukról. Dietetikus, állatorvos, mentőtiszt, ügyvéd és humán erőforrás menedzser is válaszolt a diákok kérdéseire. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek minél több területet lássanak, és könnyebben megtalálják a számukra megfelelő középiskolát. Mészárosné Szabó Anna hangsúlyozta, hogy fontos minden gyermek érdeklődésének és képességének megfelelő irányt válasszon, a döntést pedig a szülőkkel közösen hozza meg. Mint mondta, a Jó Pálya tábor ebben nyújt segítséget, és nagy népszerűségnek örvend a diákok és a szülők körében is. A program a minisztérium támogatásának köszönhetően ingyenes, a résztvevőknek csupán a napi négyszeri étkezés költségét kell fizetni. Idén is folytatódik a tavaly nagy sikerrel debütáló Strandom program sorozat, az Aktív Fiatalok Egyesülete. A Békéscsabai Aktív Fiatalok Egyesülete a nyár folyamán tematikus strandélményekkel, sportbajnoksággal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket az Árpád-fürdőben. Még tavaly 2 alkalommal rendezték az eseményt, idén már 3 időponttal készülnek. Júniusban, júliusban és augusztusban is benépesül a fürdő. A most szombati program a retro Miami hangulatát idézi meg pálmafás dekorációval, zenével és egésznapos nyári kikapcsolódással. A szervező egyesület tagja Leszko András elmondta, hogy 3 pályán zajlanak majd a mérkőzések, strandröplabda, strandfoci és lábtengó versenyekkel. Hozzátette, hogy szépen gyűlnek a csapatok és bárki bejelentkezhet. A regisztráció kizárólag a sportprogramokra vonatkozik, aki pedig csak kikapcsolódni érkezik, a jegypénztárnál jelezheti, hogy a strandon rendezvényre jött, így kedvezményes belépőt kap. A strandon azok számára kínál programokat, akik nem szeretnének versenyezni. Frissítő italok, street food, zene és egésznapos nyári hangulat is várja a látogatókat. Kijelölt hűsölőhelyek segítik a lakosságot a hőségriadó idején Békéscsabán is. A tartós meleg és a hőségriadó idején több klimatizált közösségi helyszín is rendelkezésre áll a városban, ahol a lakosság hűvös környezetben tölthet el néhány órát, felfrissülhet és védelmet találhat a legforróbb időszakban. A kijelölt helyszínek között bevásárlóközpont, sportlétesítmény és több egyházi épület is szerepel, amelyek a hőség idején nyitva állnak az érkezők előtt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel. Azt javasolják, hogy mindenki kerülje a tűzőnapot, különösen a déli órákban, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, akik számára a hőség különösen megterhelő lehet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, de hogy tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Mert én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépbe, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben. Azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak. Zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár. Úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok. Vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van terven, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megy egy kedvenc rádiója.

0: Yeah.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Köszöntsük ma a Pálokat, őket Isten éltesse, nagyon boldog névnapot minden ma ünneplőnek, és nagyon boldog születésnapot akár a ma születésnapjukat ünneplőknek is. Például indul a reggeli műsor, kellemes ébredezést! Gimme, gimme, gimme.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól. Itt a mai nap indító tippünk. Számoljunk le a felgyülemlő apró feladatokkal a híres kétperces szabály segítségével, amelyet David Allen produktivitási szakértő mutatott be a Getting Things Done című módszertanában. A technika lényege pofon egyszerű. Ha egy beérkező feladat, legyen az egy rövid e-mail megválaszolása, vagy egy telefonbeszélgetés, egy gyors telefonhívás, kevesebb mint 2 percet vesz igénybe, akkor ne halogassuk, hanem azonnal csináljuk meg, és már el is felejthetjük a feladatot. Ezzel megakadályozzuk, hogy a mikroteendők hatalmas, nyomasztó lavinává álljanak össze a nap végére. Ez volt a mai napindító tippünk, most vissza a dalokhoz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Ma ünnepli születésnapját a valaha élt egyik legmeghatározóbb nehézsúly ökölvívó, a korábbi vitathatatlan világbajnok Mike Tyson, illetve szintén ezen a napon született a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszólegenda, a ma születésnapos Michael Phelps is. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsorhoz. Már ős érdekességeket, akár útban, a munkába hozok sok jó zenét majd a következő órában is. Ez a 60 percet pedig most zárom, rádiózzunk együtt a folytatásban is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök

teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A módosítás szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozásán az európai integrációs források megszerzése érdekében. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a

0: európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
1: A Gyula-Fúrta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között, ahol félpályás útlezárás fogadja az arra közlekedőket. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulója. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Ne feledkezzünk el a mai születésnaposainkról, köszöntsük őket mindenféleképpen, illetve a névnaposokra is azért emlékezzünk, Pálokat, illetve az Emiliákat érdemes köszönteni. Mindenféleképpen köszöntsük őket. Ma van a Magyar Szabadság napja 1991 óta. Ezt a kis évfordulót gondoltam, még ide bigyeztem éppen a mai reggelünkre. Kellemes ébredezést!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-áig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Hoztam egy kis érdekességet a reggeli rohanásban. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Evangélikus Kistemplom a város legidősebb, ma is épségben álló épülete, amelyet még 1745-ben szenteltek fel. Az ide települt szlovák lakosok a templom falaiba saját kézzel égetett agyagtéglákat építettek be. A belső tér masszív fagerendás szerkezetének köszönhetően pedig olyan lenyűgöző és tiszta az épület akusztikája, hogy a mai napig rendszeresen használható neves hazai művészek fogadására, komoly zenei albumok, stúdióminőségű hangfelvételeihez is akár. Ez volt a mai érdekesség, most vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb környezetvédelmi és agrár jelentések szerint rohamosan terjed Európában, és a délalföldi régió kísérleti projektjeiben is az agrivoltaics, vagyis az agrár napelemek technológiája, amely radikálisan átalakíthatja a fenntartható gazdálkodást. A módszer lényege, hogy a hagyományos napelem táblákat magasan a termőföldek fölé speciális tartószerkezetre szerelik fel, hogy a panelek egyszerre termelnek tiszta villamosenergiát és biztosítanak részleges árnyékot a növényeknek. Hát ez gyakorlatilag az a kategória, hogy miért nem találtuk ki eddig, de jó, hogy van. Most pedig vissza a dalokhoz. Tonight.

0: információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjáró épül. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen is, ezért ezeken a helyszíneken félpályás útlezárással találkozhatunk. Békés Csabán, a Gyulai úton pedig közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
2: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az izomláz egy teljesen természetes jelenség, amely leggyakrabban szokatlan vagy intenzív fizikai terhelés után jelentkezik. Ilyenkor az izmok fájdalmassá, merevvé válnak, a panaszok pedig általában a mozgást követő egy-két napon belül erősödnek fel. Az izomláz kialakulását apró izomsérülések okozzák, különösen akkor, ha az izmokat fékező, lassító mozgásra kényszerítjük. Bár kellemetlen, az izomláz nem káros. Sőt, a regenerálódás során az izmok erősebbé válnak. A tünetek enyhítésében segíthet a könnyű átmozgatás, a nyújtás, a megfelelő folyadék bevitel és a pihenés. Ha azonban a fájdalom szokatlanul erős vagy nem csökken, érdemes szakemberhez fordulni.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Gólöröm!
6: Naponta elhangzó műsor.
5: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
6: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
7: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Zárom a műsort, köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezem, minden jót!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A

0: Szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet felhívására több töltőállomás ideiglenes zárvatartással adott nyomatékot a követelésnek a piacvédelmi intézkedések hatályba lépésével egy időben. Gépész László elnök a jogállamiság részének nevezte az üzemanyaghatóság járával okozott kár megtérítését, amely álláspontja szerint jogutódként a jelenlegi kabinet feladata. A szövetség további egyeztetéseket kezdeményez a kormányzattal a kisbenzinkutak gazdasági stabilizálása érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sanu Kajiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-at döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játék rész hajrá született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak, az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aretki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
2: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
1: További akcióinkról érdeklődj jön üzletünkben.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottam.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: megjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között, ahol félpályás útlezárás fogadja az arra közlekedőket. Békéscsabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárási infóival. Jó reggelt kívánok! Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Gólöröm!
7: Naponta elhangzó műsor.
6: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
7: Gólöröm!
6: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
6: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 g-os Lay's Chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Jó napot kívánok! Kevés gomoly felhő és sok napsütés a mai napon. Zápor előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
3: Hidegfront, melegfront, te maradj képben.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatta.
3: Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert.
1: Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
6: Nincs karib siker, ám folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 30-a kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Békés Csabán. Elballagtak a Petőfi iskola végzősei Békés Csabán. Emléktáblát avattak a Köröstarcsáról elhurcolt zsidó áldozatok tiszteletére. Nemzetközi Színházi Alkotótábornak adott hont Békés Csaba. Mozgalmas első fél évet zárt a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tekinti egyik legfontosabb céljának. Az év eddigi eredményeiről és a következő hónapok terveiről Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke számolt be. Elmondta, hogy az idén is számos olyan rendezvényt szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős, sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálták. Ezek közül kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét összekapcsolta Békés Csabát, Békést és Gyulát. A rendezvény központi programja a Háromváros kerékpáros körtúra volt, az idei újdonságot pedig a gyakorolt bringásoknak meghirdetett Weinheim 50 teljesítménytúra jelentette. A fesztivál részeként az országos triál bajnokság is látványos programot kínált. Az egyesület a Tour de Hongrie Békés Csabai szakasz befutójának népszerűsítésében is közreműködött. A versenyt megelőzően olyan kerékpártúrát szerveztek, amelynek résztvevői végigjárhatták a viadal első szakaszának útvonalát. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok megszólítására. Ennek érdekében kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, amelyek során a diákok a mozgás mellett a Körösök vidékének természeti és kulturális értékeit is megismerhetik. A nyári szünetben ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborai. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben idén 18 turnusban várják a fiatalokat, akik 6 napon át kerékpárral fedezik fel a térség kastélyait, történelmi emlékhelyét, természeti értékeit és településeinek látnivalóit. Az egyesület elnöke szerint Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Hozzátette, a cél, hogy a térség kerékpáros vonzereje tovább erősödjön, és egyre többen fedezzék fel a Körösök vidékét két keréken. Szombat délelőtt búcsút vettek általános iskolájuktól a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola végzős diákjai. Az intézmény 3-8. Osztályából összesen 74 tanuló ballagott el. A rendkívüli hőség miatt az iskola módosította a hagyományos programot. Pap Jóljár Gyöngyi igazgató elmondta, hogy a ballagást és a tanévzárót minden évben egyszerre tartják, ezúttal azonban a tanévzár ünnepség szövegét az iskola honlapján tették közzé. Hozzátette, hogy a nevelőtestületi dicséreteket az osztálytermekben adták át, az udvari ünnepségen pedig csak a végzősök és meghívott vendégeik vettek részt, míg a többi tanuló az osztályából követte a műsort. A nyolcadikosok utoljára hallották a becsengetést, majd végigjárták az iskola folyosóit, hogy elbúcsúzzanak az intézménytől. Az udvaron ünneplő családtagok és hozzátartozók fogadták őket. Az igazgatói köszöntő után a végzősök egy színpadi összeállítással idézték fel az elmúlt 8 év legemlékezetesebb pillanatait, amelyet a 7. évfolyam búcsú műsora követett. Ezután a 3-8. Osztályfőnök is megosztotta visszaemlékezéseit és útra való gondolatait. Az ünnepségen két pedagógust is elbúcsúztattak. Benedekné Fekete Gabriella és Hogymási Edit a nyáron nyugdíjba vonul, ezért jelképesen ők is elballagtak az intézményből. Több évtizedes munkájuk elismeréseként Petőfi hűségdíjat vehettek át. A ballagás végén a diákok a nyári szünet kezdetét jelképező dallal búcsúztak el iskolájuktól és egymástól.

0: Pénteken emléktáblát avattak Köröstorcsán a településről elhurcolt zsidó áldozatok emlékére. A kezdeményezést a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület és a Köröstorcsáért Barátok Egyesülete valósította meg Henger Péter mezőberényi helytörténész kutatásai alapján. Az emlékmű elkészítését a Raoul Wallenberg Egyesület, a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület, a Köröstorcsáért Barátok Egyesülete, a Vármegyei Önkormányzat, valamint magánszemélyek támogatták. Az avatáson beszédet mondott dr. Huff Endre Béla, egyetemi oktató, a Raoul Wallenberg Egyesület ügyvívője és elnökségi tagja. Megemlékezésében felidézte, hogy a holokauszt utáni nemzedék egyik legnehezebb kérdés az volt, miként történhetett meg a népírtás. Ennek kapcsán ismertette az Isten pere című művet, amelyben a túlélők jelképesen Istent vonják felelősségre a tragédiáért, majd az ítélet kimondása után mégis az imádság mellett döntenek. Dr. Huff Endre Béla hangsúlyozta, az emléktábla felavatásakor nem csak az áldozatokra kell emlékezni, hanem azokra is, akik felelősek voltak a vízkorszak eseményeiért, közreműködtek azok végrehajtásában, illetve hozzájárultak a zsidó ellenes eszmék elterjedéséhez. Mucsi András vármegyei közgyűlési képviselő beszédében felidézte a köröstarcsai zsidó közösség történetét. Elmondta, hogy az 1848-49-es szabadságharc után telepedtek le zsidó családok a községben, akik főként kereskedelemmel foglalkoztak. A helyi izraelita közösség a mezőberényi Status Quo hitközséghez tartozott. A településen 1941-ben már mindössze 17 zsidó élt. Emlékeztetett arra is, hogy 1944 áprilisában a köröstarcsai zsidókat előbb mezőberénybe, majd a békéscsabai gettóba hurcolták. Június 26-án indították őket Auschwitz felé, ahová 3 nappal később érkeztek meg. A deportáltak többségét még aznap meggyilkolták. A háború után mindössze 1 köröstarcsai zsidó férfi tért vissza, aki munkásszolgálatosként élte túl a vészkorszakot. Az emléktáblát dr. Huff Endre Béla, Vég Judit, a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének elnöke, Lipcsei Zoltán polgármester és Mucsi András vármegyei közgyűlési képviselő leplezte le. Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a békéscsabai Jókai Színházban. Június 28-a és július 6-a között Európa több országából, valamint Ázsiából érkeznek színész és dramaturg hallgatók, oktatók, illetve szakmai közreműködők a vármegye székhelyre. A Színház és Filmművészeti Egyetem szervezésében megvalósuló program 4 ország 5 felsőoktatási intézményének hallgatóit és oktatóit hozza össze. A résztvevők száma megközelíti a 100 főt, így Békéscsabán most először rendeznek ilyen léptékű, széles nemzetközi részvételű egyetemi színházi találkozót. A közlemény szerint a tábor szakmai elismerést és egyben lehetőséget is jelent a város és a Jókai Színház számára. A résztvevők 1 héten át tréningeken, workshopokon és közös alkotómunkában ismerkednek meg egymás színházi kultúrájával, módszereivel és képzési hagyományaival. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A szervezők gondoskodnak arról is, hogy a vendégek megismerjék Békéscsaba kulturális értékeit és a magyar hagyományokat. A program részeként városismereti és kulturális rendezvényeken vesznek részt, magyar néptánc bemutatót láthatnak, valamint ellátogatnak az Árpád fürdőbe is. A közlemény kiemeli, hogy a rendezvény szorosan kapcsolódik Békéscsaba színházi hagyományaihoz. A Békéscsabai Színitanház hosszú éveken át meghatározó szerepet töltött be a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét bekapcsolódjon a fiatal színházi alkotók képzésébe és a nemzetközi szakmai együttműködésekbe. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-ad döntőben folytathatja. Sanu Kajiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enkisz az első játékrész hajrája született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha. És hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
9: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
10: Főnök, megyünk a vásárba?
11: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
12: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
13: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV Toronynál.
14: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
10: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
9: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
10: Hallhatóan jobb.
11: I'm holding on your own.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című délelőtti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Géci Adriennel. 2026. június 30-a kedd 11 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. A múzeumok éjszakáján a Hercegi medence különleges dinoszaurusz leleteiről és az ott zajló őslénytani kutatásokról beszélgettünk. Megnéztük, hogyan segíti a jópályatábor a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban és a szakmák gyakorlati megismerésében. A Király Team Kickbox Akadémia sikeres fél évéről, a fiatal tehetségek eredményeiről és a jövőbeli célokról beszélgettünk. A Tobenzó zenekar legújabb mérföldkövéről, bemutatkozó kislemezéről és egyedi zenei világáról is szó esett. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esélye.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A múzeumok éjszakai alkalmából a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum délután 5 órától éjfélig tartó rendezvényt szervezett az állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan. A szakmai rendezvény sorozat részeként előadást tartott többek között dr. Botfalvai Gábor, az ELTE paleontológiai tanszékének egyetemi tanára, aki beszámolt a hátszegi medence őslénytani leleteiről és az ott folyó terep munkasajátosságairól.
2: Én is szeretem üdvözlök mindenki, Botfalvai Gábor vagyok, az ELTE őslénytani tanszékének tanára, és a hátszegi dinoszauruszokról fogok beszélni. 2019 óta minden évben dinoszauruszásításokat szervezünk Erdélyben a hátszegi medencében, és ennek az eredményei, illetve az, hogy hogy kerültünk oda, milyen előjeket találtunk, és onnan mit kerültek elő. Erről szeretnék beszélni az elkövetkezendő 40-45 percben. Egy rövid földrajz és geológiai bevezetővel kezdnék, én mindenki tudja, hogy hol található Erdély, a mai Románia területén itt található Erdély, és a hátszegi medence, itt a Kárpátok, bocsánat, Kárpátok hívének ez a pici kis csillag jelöli azt a kicsi medencét, ami egyébként a dinoszaurusz kutatásokról világhírű. Az előző előadásban Lóri már bemutatta, hogy honnan vezethető az első dinoszauruszokat az 1800-as évek végén találták ezen a területen. Amit tudni kell még az előadás szempontjából, az ez a térkép, hogyha ránéznek erre, akkor jól látható, hogy itt látok Európa minden, ami kék is ilyen fehér színű, a világosabb színű, az fehér. Jól látható, hogy Európa, amikor a történet játszódik a Krétában, egy szigettenger volt. Pici kis szigetek voltak a szárazföldön, amelyeket tengerpóceánok vettek. Ez ugye azért volt, mert a globálisan nagyon magas volt a tengerszint, nagyon meg voltak a téva, légsapkák kiolvadtak, a jégfelsen alatt a pólusokon, ez megemelte a tenger szintjét egyrésztről, és ezért a ma ismert európai kontinensből csak pici-kicsi szigetek voltak. És hogyha a dinoszauruszokról van szó, akkor ugye fontos megjegyezni, a dinoszauruszok kizárólag szárazföldön élő élőlények voltak, tehát olyan képződményekben találunk a dinoszauruszokat, amelyek szárazföldön keletkeztek. Itt látható ez a kis sárga port, pirossal bekarikált, egy úgy gondoljuk, hogy a hátszegi sziget, ami azért nem egy pici sziget, nem Szicília, hanem inkább egy ilyen Kuba méretű sziget lehet ekkora. A történetükön több száz éve korábban a nyúlik vissza, és két ember nevét mindenképpen meg kell említeni. Az egyik ember neve Kadics Otokár, aki egy horvátok származású geológus volt, és azt a feladatot kapta a 1900-as évek legelején, hogy menjen el Erdélybe, hátszegi medence területére, és térképezze a geológiai szempontból. Nyilván nem dinoszaurusz kutatás volt a cél, hanem hogy ott nyersanyagokat talál, kőszenet, bauxitot, stb. Ezen a területen nyersanyagot nem talált, mai napig nincsen, azonban egy nagyon gazdag dinoszaurusz leletanyagot fedezett fel, és a 1907-től 15-ig folyamatosan évente ásatásokat és gyűjtő expedíciókat szervezett ezeken a lelőhelyeken. Ezek a, mivel akkoriban a hátszegi medence is Magyarországhoz tartozott, az innen előkerült leleteket a magyar Földtani Intézetbe szállította. Mind a mai napig ott találhatóak meg ezek a leletek, ahol Báró Lobcsa Ferenc az előző előadásnak is főszereplője dolgozta fel tudományos szempontból Kadics Otokár által gyűjtött leletet. A leletanyag nagyon értékes, nemzetközi szempontból is nagyon értékes, több fajnak a holotípusa, tehát a több fajnak a típusvédánya ebben a leletanyagban található. Itt egy felülnézetben látható egy nagyon híres lelet, ez egy krokodilnak, az Amalakoszusznak a koponyája. De ebben a leletanyagban, ami a Földtani Intézetben van található, Magyarországon az Dákusznak a csigolyája, ezek alapján írták le ezt a dinoszauruszt, és még nagyon sok egyéb dinoszaurusz maradvány található benne. Azonban az a probléma történt ezzel a leletanyagban, hogy belettek gyűjtve, és a 1918 utáni történelmi viszontagságok miatt ez a leletanyag nem volt kellő óvatossággal kezelve, így a leletanyag, bocsánat, a lelet anyag összekeveredett. Az összes csont, amit Kanicsot akár lelőhelyenként összegyűjtött és leltározott és külön pirolákba helyezett el. Főleg az 50-es évek után, amikor volt egy ilyen intézkedés, hogy nem lehet a közgyűjteményekből külföldről származó anyag, ezek lekerültek a pincébe, zsákba lettek összeborogatva, így nagyon sok információ elveszett. De a legfontosabb információ, ami elveszett, hogy valójában honnan kerültek elő ezek a leletek. Nem nagyon tudtuk a pontos lelőhelyüket, azt tudtuk, hogy több lelőhelyről származnak, és annyit tudtunk, hogy Valióra környékéről, Valióra egy nagyon-nagyon pici kis zsákfalú Erdélybe, a Hátszegben, annak a környékéről származnak ezek a dinoszaurusz maradványok. Kanicsotok, amikor 1915-ben lefejezte az ásításokat, publikált egy nagyon rövid és szükszavú jelentés az ásításokból. Találtunk benne pár román nyelvű helységnevet, illetve azt tudtuk, hogy két különböző lelőhelyről származnak ezek a lelők. Itt láthatóak még, amik még kezünkben voltak, a csontok alatt látható egy-két halálné cédula, ami szintén megtalálható volt a valiórai név, tehát mint lelőhely. Amúgy csak annyit tudtuk, hogy dinoszaurusz maradványokról van szó, akkor valószínűleg feltételeztük, hogy a valióra környékéről származik. Az áttörést ebben a területen történő ásatásokban az okozta, amikor 2018-ban a térképtárba előkerült ez a térkép. Egy kézzel színezett, nagyon szép térképről van szó, ami itt, hogy a felső sarokban megnézzük, ott látható Valióra, ugye a lehettek alá egy cédulára írott falunak a neve, és mellette megtaláltuk X-ekkel és római számokkal jelölve a 7 darab lelőhelyet. Ugye ez egy nagyon régi térkép, 100 évvel ezelőtti térkép volt, de valamennyire a domborzat alapján be tudtuk lőni, hogy nagyjából hol lehetnek ezek a lelőhelyek. Ugye mivel Kanicsotoká is 7 lelőhelyet jelölt meg Valióra környékén, és itt is a római számok 1-től 7-ig terjedtek, és Valióra környékén voltak, ezért jobban feltételeztük, hogy ezek az egykori lelőhelyek a pontos helyi.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossol-e?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által életre hívott jópályatábor a végzős általános iskolások tudatos pályaválasztását támogatja. A programsorozat keretében a diákok a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Czvak József Technikum és Szakképzőiskolába is ellátogattak, ahol gyakorlati foglalkozás keretében például süteménydíszítéssel ismerkedhettek meg a cukrász szakmával. Az intézmény rendszeresen szervez hasonló orientációs napokat, hogy a tanulók közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek az iskola oktatási palettájáról. A részletekkel kapcsolatban Vasné Dobra Julianna, a tagiskola gyakorlati képzésért felelős igazgató helyettes adott tájékoztatást.
3: És akkor önöknél vannak itt a mai napon, legalábbis a délelőtt folyamán a jó pálya táborosai. Miért tartják önök fontosnak, hogy bemutatkozhassanak itt egy nyári tábor keretében?
4: Hát minden alkalmat megragadunk arra, hogy az iskolánkban oktatott szakmákról tájékoztatást tudjunk adni a fiataloknak. Rendszeresen érkeznek hozzánk általános iskolából csoportok. Most itt a több, vagy korábban is volt már, hogy a rendszeres, sőt mondhatom azt, hogy rendszeresen érkeznek hozzánk a kamara által szervezett táboros diákok, és hát ebbe a délelőtbe próbálunk a lehető legtöbbet megmutatni abból, amit nálunk lehet tanulni, és hogy a most jelen pillanatban élelmiszer ágazat, kereskedelem és turizmus vendéglátás ágazat szakmáiba kapnak betekintést a tanulók, méghozzá úgy, hogy gyakorlati foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg, tehát nem csak beszélünk róla, hanem kipróbálhatják ezeket a szakmákat.
3: Azt lehet esetleg tudni, hogy mit csinálnak konkrétan? Mert ugye nyilván egy ágazat az nagyon bő lehet, nagyon sokféle feladatot rejthet. Mit csinálnak a fiatalok?
4: Turizmus vendéglátás ágazatban, ugye cukrász szakmával. Itt kolléganők előre készítettek ilyen kis pici mini tortákat, és már most az utolsó befejező műveletet, a díszítést próbálhatják ki a diákok. Bevonják a csokoládéval a mini tortákat, és akkor tetszés szerint tudják díszíteni marcipán figurával. A szakács szakmában pedig tányérdesszertet fognak elkészíteni. Ott előre már lesütöttük a palacsintákat, és különböző töltelékekkel, öntetekkel díszítik föl a tányérdesszertet, és a pincér vendégtéri szakember szakmát pedig úgy tanulják, ismerkednek meg vele, hogy a terítésnek a szabályait figyelembe véve terítenek meg egy asztalt, és különböző szalvéta hajtogatási technikákat mutatnak kollégák meg. Kereskedelem ágazatban pedig van egy kereskedelmi kabinetünk, ami úgy néz ki, mint egy élelmiszerüzlet, és ott az áruforgalmi folyamatoknak az értékesítés szakaszával, tehát pénztárgépkezeléssel ismerkedhetnek meg. Közben pedig ugye, mint áruismeret, ruházati áruismeretben pedig szetteket lehet összeállítani, hogy mi mihez illik, hozzá ezt próbálhatják ki a diákok.
3: Nem tudom, mennyit volt alkalma itt lenni a gyerkőcökkel, de nagyon koncentráltan végezték talán ezeket a folyamatokat, ami számomra egy picit meglepő is, meg annyira talán nem is. Ön hogy látja esetleg ez a korosztály, hogyan áll például ezekhez a mondhatni picit kötelező, de nyilván azért szabadon választott feladatokhoz?
4: Rendszeresen szervezünk mi is tábort egyébként. A tábornak a mottója minden napra egy szakma, és hát bő tartalommal töltöttük mindig fel, és azt vettük észre, hogy a szakmai rész, tehát hogy inkább játékos formában délelőtt, és a délutáni az már a pihenésről szól. Nagyon várják, és ugye nyilván az a cél, hogy a beiskolázásunkat segítse ez a tevékenység, és van kimondottan olyan tanulónk, aki itt a táborban ismerkedett meg ezekkel a szakmákkal, és már célirányosan jött hozzánk, sőt, most lesz majd júliusban táborunk, ott például már beiratkozott tanuló jelezte, hogy ő szeretne jönni segítőnek a táborba. Tehát ő most lesz még 9-es, mert annyira jól érezte magát.
3: Mely szakmák a kedvencek? Lehet-e ilyet mondani?
4: Hát ez nagyon változó. Nyilván ennél bővebb az a paletta, amit kínálunk, mert a három említett ágazaton kívül sportágazat van, ott a sportedző, wellness fitness instruktőr szakmák vannak, a dekoratőr szakma, az pedig kreatív ágazat, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ajánlom azt, hogy a iskolánk honlapján szakkeri.hu oldalon bővebb tájékoztatást találnak az oktatott szakmákkal kapcsolatosan, sőt, ugye az összes olyan pályaválasztási rendezvényen, amit itt a városban el lehet térni, ott jelen vagyunk, szívesen vesszük azokat a megkereséseket, amikor általános iskolák kérik, hogy pályorientációs délelőttöt tudunk-e tartani, úgyhogy várjuk ezeket a feladatokat és kihívásokat.
3: Köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm!
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Király Team Kickbox Akadémia új kigyúsi csapatának ifjú sportolóim egy kifejezetten sűrű és versenyekkel teli fél év után kezdhetik meg a nyári pihenőjüket. A csapat egyik tehetsége Szántó Máté az elmúlt hónapokban elért szép sikerei után fiatalkora ellenére már egy világbajnoki címet tűzött ki célul. A klubnál folyó szakmai munkáról, a mögöttük álló időszakról és a jövőbeli tervekről Kocsog Lászlóval, a csapat elnökével és edzőivel, valamint az ifjú sportolóval beszélgettünk a Körösi Észcentrum stúdiójában.
3: Stúdión vendégei Kocsog László, az új kigyósi Király Team Kickbox Akadémia edzője és elnöke, valamint a csapat egyik versenyzője Szántó Máté. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Nagyon régen beszélgettünk. Én azt gondolom, főleg legalábbis így sport mércével nézve, mi történt veletek azóta, mesélj kérlek.
4: Szia Maria, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nos igen, ahogy említetted, egy hosszú fél éven vagyunk túl. Ugye mi a kickboxban úgy versenyzünk, hogy őszi-tavaszi rendszerben, és most egy nagyon hosszú tavaszi szezon van előttünk. Jártunk Európa kupán Athénban, jártunk Varasdon, Horvátországban, jártunk Jezuluban, világkupán, elmentünk az összes magyar kickbox versenyre, ami az utánpótlás részét illeti, tehát azt kell mondjam, hogy most már jól esik a pihenő, hogy újra visszakanyarodjak. A legutóbbi évértékelőben arról beszélgettük, hogy igyekszünk az ovis és a versenyző csapatunkat kiegészíteni egy felnőtt hobbi csoporttal, ezt sikeresen beindítottuk, minden héten jelenleg egy alkalommal jönnek a hobbisták, vannak Batonyáról, vannak Csorvásról versenyzőim, sőt vannak házon belül is, tehát például akár a Máténak a családjából is vannak nem versenyzőim, hanem úgy szoktam mondani, hogy akkor hobbistáim. Tehát megpróbáltuk ezt a palettát szélesíteni, hogy gyakorlatilag már 4 éves kortól egészen már a felnőtt korosztályig úgy kígyósan lehessen a kickboxot művelni. És ami pedig a versenyzőcsoportot illeti, tehát az említett európai városokon túl részt vettünk az országos diákolimpián, az utánpótlás magyar bajnokságon, a nádudvari versenyen, tehát az eddigi megszokott versenyeinkre, amit az eddig évben megszoktál tőlünk, részt vettünk rajtuk. Most egy kisebb versenyzői gárdával rendelkeztünk, hiszen volt 3 már nagyon rutinos, idősebb ifjúsági válogatott lány versenyzőink, ők most kikerültek ebből az utánpótlás korosztályból, és megpróbáljuk majd újra felhozni azokat a tehetségeket, akik majd ősztől bekapcsolódnak a mostani generációban.
3: Most, hogy végig rohantunk minden versenyen, azért eredményeket mondasz, hogy nagyjából hogyan zártátok eddig ezt az időszakot? Illetve nem tudom, van-e még versenyetek, vagy hogy álltok ebben?
4: Jelenleg úgy néz ki a szezonunk, hogy még augusztusban lesz a budapesti világkupa. Ezt kicsit furcsa módon most június közepétől átrakták augusztusra.
3: De erre gondolok, hogy majdnem akkor már kezdődne a következő.
4: Augusztus végére. És ez azért jó, mert ugye mindig alapvetően van egy fő versenyünk, ez mindig az utánpótlás Európa-bajnokság vagy világbajnokság. Nyilván neki kell kerülni. Ez pedig szeptemberben lesz az olaszországi Jezulóban. Tehát alapvetően úgy indultunk neki a januárnak, hogy ez a fő célunk, hogy idén is tudjunk delegálni oda új kígyósi versenyzőket. És itt akkor szépen lassan visszakanyarodok az eredményre, hogy azért 3 utánpótlás válogatottunk itt idén is sikerült elérni. Hát 3 kvótát szereztünk. Most zajlik ennek a keretnek a kialakítása, még az is lehet, hogy ezt 4 felé fog kanyarodni, de 3 versenyzünk egyeneságon jutott ki erre a világbajnokságra, mellettem ülő Szántó Máté, ranglista elsőként és magyar bajnokként, a Tamók Bíborka, ő is ranglista elsőként és magyar bajnokként, és ranglista elsőként pedig a nővére, a Tamók Hanga. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép eredményezett a 3 versenyzőt, és örülünk annak, hogy idén is majd szurkolhatunk ezeknek a versenyzőknek.
3: És egyébként a többi versenyetek nagyjából hogyan sikerült az elvárások alapján? Akár itt a nádudvarit említetted, volt ugye a diákolimpiátok, ezek milyen eredményekkel értek véget?
4: Mindenképpen pozitívan sikerültek. Úgy tudom konstatálni ezeket a versenyeket. Az Athéni Európa kupáról 2 aranyérmet és egy bronzérmet sikerült szereznünk. A Varasdi Európa kupáról mellettem ülő Máté döntőbe került, tehát ott is egy nagyon szép ezüstérmet sikerült szereznünk. Az országos diákolimpián is nyertünk aranyérmeket. Az utánpótlás magyar bajnokságon is és nádudvarról is van aranyérmünk. Nem teljesen szeretnék most belemenni, hogy mi a teljes részletekbe, de azt gondolom, hogy minden versenyen legalább döntőig meneteltek a versenyzőink, és akkor így alakult ki ez a ranglista a magyar bajnokság alapján, hogy éppen a szép sikereket értek el tavasszal is.
3: És akkor gyakorlatilag most augusztusig mondanám, hogy pihenőtök van, de nem, de versenyek szempontjából legalábbis most nyugalom van?
4: Mondhatnánk, hogy nyugalom van, így van. Június 6-án véget ért a tavaszi szezonunk, tehát akkor volt az utánpótlás, ifjúsági magyar bajnokság. Nem hagyjuk abba azonnal az edzéseket, hiszen ki szoktuk vezetni egészen június végéig, és nagyjából egy 3 hetes pihenőt kapnak a versenyszülők. Ez a júliusi, nem teljes egész júliusban, július 20-a környékén már szépen visszajönnek, elkezdjük a fizikai felkészülést, tehát elsősorban a kondicionáló, erősítő és futó jellegű edzéseket. Következik a csongrádi hagyományos királytímes edzőtábor már még augusztus elején, és gyakorlatilag itt kezdjük el közösen csapattal a felkészülést majd a budapesti világkupára és majd a jezulói világbajnokságra. Az lesz a különlegessége még ennek a felkészülésnek, hogy szeptemberben 2 hétvégét is együtt fog tölteni a válogatott gárda, ez most Tatán lesz az olimpiai központban. Ez egy, azt gondolom, ezért a kickboxnak ez egy nagyon jó hírverése is, hogy most már nem csak a felnőtteink, hanem az ifjúsági csapat, válogatott csapat is ebbe a nagyon nívós és egy jól felépített edzőtáborba tud készülni.
3: És akkor adjuk át szerintem Máténak a szót. Ha már itt vagy velünk a stúdióban, szerintem én azzal kezdeném, hogy te hogyan csöppentél bele ebbe a sportágba egyáltalán, mikor és miért döntöttél úgy, vagy döntöttetek a családdal úgy, hogy jó lenne neked ez a kickbox?
5: Hát, testvérem elkezdett kickboxolni önvédelemből, és akkor hát mindig mentünk érte, hogy hazavigyük edzésre, és megtetszett. És hát
3: és ott ragadtál.
5: Igen. Ez a történet.
3: Mikor dölt el, hogy versenyezni is fogsz? Tehát ez volt rögtön a cél, hogy előbb-utóbb majd?
5: Hát, nem tudom. Úgy nagyon csak hobbiból jártam először, aztán megtudtam, hogy vannak versenyek, és aztán versenyezni is elkezdtem.
3: Mi az, ami azóta megtetszett benne? Már nem a versenyzésben, hanem a kickboxban.
5: Hát a jó csapattársak, meg hogy vannak barátok, akik tudnak segíteni a mindennapokban, úgymond.
3: Suliban hogyan reagálnak erre? Beszéltek erről, hogy te kickboxolsz, vagy van esetleg osztálytársad, aki jár ugyanúgy?
5: Nincs osztálytársam, aki jár. Én, hát szoktunk róla beszélni, általában irítkednek egy kicsit, de tetszik, úgymond nekik, szóval örülnek, hogy elérek én is ilyen eredményeket.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, meséled nekik, vagy úgy akár ott a tanárok kérik, hogy mesélj arról, hogy milyen élményeid vannak?
5: Szoktam tanároknak is mesélni, meg osztálytársaknak. Mindig mondanak valamit, hogy például ügyes voltam, gratulálnak, és...
3: Mennyire jelent ez neked nehézséget esetleg, vagy nem tudom, hogy mennyire kell például suliból kimaradjál, akár a versenyek miatt, felkészülés miatt, jelent ez gondot neked?
5: Hát nem nagyon szokott gondot jelenteni, max ilyen péntekekről szoktam.
3: Összerakadó. Igen. Akkor szépen nem probléma. Melyik versenyedre vagy a legbüszkébb, van-e ilyen már?
5: Hát 2023-ban voltunk Törökországban az Európa bajnokságon, és ott hát csapatban is, meg egyénileg is első lettem. És arra én nagyon büszke vagyok.
3: Szuper. Van esetleg célod bármi? Hiszen még nagyon fiatal vagy ebben a sportágban, amit szeretnél elérni mindenképpen.
5: A legfőbb célom az egy világbajnoki cím, amire most megkaptam a lehetőséget.
3: Edző úr.
4: Örülök annak, amikor a versenyzői saját célokat fogalmaznak meg, és nem én vagyok, akik eléjük teszem, és akkor esetleg valami olyan irreális elvárást egyébként. Ugye hallottuk, hogy a Máté esetében is, hogy megvannak már az eredmények, tehát alapvetően egy tehetséges sportoló, és nem mellékesen visszakanyarod az iskolába kitűnő tanuló, és csak nagyon szerénykedik egyébként. De azt gondolom, hogy ha megfelelő szolgálom és alázatok párosulnak a következő években, akkor reális esély lehet arra, hogy egy világbajnoki érmet összehozzon ebben a sportágban. De nagyon nehéz, most nem mondhatjuk azt, hogy valaki világbajnok lesz, vagy világbajnoki bronzérmes. Olyan mértékben erős a mezőny, meg már olyan széles az egész kickbox, hogy Dél-Afrikán keresztül Guatemalaig, Ausztráliáig mindenki részt fog venni az a világbajnokságban. És nincsenek már gyenge nemzetek egyébként, már nagyon feljöttek. Tehát pont, hogy most a foci világbajnokságot követjük, most napjainkban már nem lehet azt mondani, hogy lebecsüljük az afrikai vagy az ázsiai ellenfeleket. Visszatérve az eredeti kérdéshez, hogyha kellő szorgalom párosulni fog, motivációval van rá reális esély.
3: Esetleg az idén verseny szezonodról mesélsz egy picit, merre jártatok a csapattal?
5: Először voltunk Athénba talán, ott harmadik lettem, aztán voltunk Varazson, ott második lettem, Diákolimpián, hát első lettem.
3: Azért ez egy nagyon jó sor.
5: Igen, magyar bajnokságon is első lettem.
3: Szuper. Melyik volt a kedvenc helyszíned ezek közül?
5: Görögország, ez nagyon tetszett.
3: Ilyenkor nálad például hogy néz ki? Szülők is el szoktak kísérni, vagy te csapattal utazol?
5: Hát, apukám szokott elkísérni mindig.
3: Beszéltetek már a jövő évről, hogy ott esetleg van olyan verseny, amit vársz már nagyon?
5: Bármi. Még nem beszéltünk róla.
3: És akkor ugye az edzőtábort említetted, hogy az lesz most talán a következő nagy lépés. Hol fogtok edzeni? Hogy néz ki a nyaratok ebből a szempontból?
4: Otthon Újkígyóson kezdjük meg július 3. hetében. Kezdetben a saját csapaton belül, tehát július közel 3. hetében kezdjük meg a felkészülést, ezt követően pedig a királyi, makói, csepeli és szegedi gárdájával közösen Csongrádon, ugye hagyományosan évek óta ott folytatjuk közösen ezt a felkészülést. Újra hazaérkezünk, és akkor a végső csiszolásokat meg megyünk megint házon belül tehát a saját csapaton belül végezzük el.
3: És akkor ugye augusztusban kezditek a versenyzést, jól emlékszem?
4: Így van, augusztus utolsó hétvégén a budapesti világkupa következik. Én örülök annak, hogy ez átkerült. Hát egyrészt azért már nem kellett nagyon izgulni itt a tanév végén, meg a versenyszezon végén, hogy na most akkor még az utolsó pontokat hogyan gyűjtjük, hogy valaki válogatott lehessen. Ez most egy kényelmes évzárás volt, és azért örülök annak, hiszen lesz egy remek nemzetközi mezőny, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy hol tartunk a nemzetközi mezőnyhöz képest egyébként. Tehát ott, tehát egy szűk három héttel mondjuk a világbajnokság előtt biztos, hogy benne, hogy minden esélyes el fog indulni, vagy aki tényleg komolyan veszi azt a világbajnokságot. Az egy igazi nemzetközi erőfelmérő lesz, és ha ott még észreveszünk egy-két csiszolandó dolgot, akkor még van időnk el a nagy versenyig még ezt megoldani.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Tóbenzó zenekar 2021-es megalakulása óta a közelmúltban elérkezett az egyik legjelentősebb mérföldkövéhez, amikor a formáció Rackó Zoltán basszusgitáros csatlakozásával trióvá alakult. A professzionálisabb irányt célzó rockzenekar megjelentette bemutatkozó kislemezét. A saját szerzemények mellett a zenekar egyedi struktúrájú, több zeneművet ötvöző mashup átdolgozásokkal színesíti repertoárját. A további részletekről a Körösi Centrum stúdiójában mesélt Wolf Tamás, az együttes énekes gitárosa.
3: Ilyen utcazenés történet után érkeznek említésre méltó visszajelzések, tehát mind a szervezőkre, értem ez persze vendégek szempontjából, megkeresések esetleg adódhatnak ebből?
4: Adódhatnak nekem, például amikor tavaly egyedül játszottam, akkor több fellépési lehetőség is adódott. Több helyre kértek föl. Volt, amit elvállaltam, de nyilván azt akartam akkor is, hogy zenekari szinten tudjunk működni. Idén is nagyon jól esett, hogy sok szavazatot kaptunk, tehát azért ott meghallgattak, megálltak, jöttek, szavaztak, mondták, hogy nagyon még pénzt is kaptunk, úgyhogy jól sikerült egyébként, bár az idő kicsit kegyetlen volt. Főleg ugye a szervezők miatt is mondom, őket sajnálta mindenki talán a legjobban, hogy pont kifogták azt az egy hétvégét, amikor megszervezték, és elég rossz idő volt, de ennek ellenére azért próbáltam minden zenekarba rakni magát, mint ahogy mi is.
3: Jó, hát ezt mondjuk fél évvel ezelőtt, amikor leszerveztek egy rendezvényt, így van, tehát nem tudhatjátok, hogy mit tudom én, 6 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva éppen azon a napon milyen idő lesz.
4: Igen, csak tudod, olyan rossz, hogy előtte héten is nagyon jó idő volt, most is baromi jó idő van, és pont azon a 2 nap volt annyira gáz, hogy megfagytunk kb.
3: Említettük drága dobos, illetve ex-dobos kollégátokat, hogy a család miatt mondta vissza ezt az együttesben való szereplést. Vegyük például a te esetedet. Rólad mit kell tudni? Van-e családi háttér? Tolerálják-e azt, amit éppen csinálsz? Vagy hogyha nincs, akkor miért nem?
4: Nincs.
3: Bulvárkodjunk egy kicsit, azt úgyis szeretik a tisztelt hallgatók.
4: Igen, nincs még család, nincsen gyerkőc, úgyhogy én még viszonylag így könnyebben állok ezekhez a zenei dolgokhoz.
3: Szabad préda vagy, akkor tisztelt hölgyeket.
4: Hát nem teljes mértékben, de alapesetben így, hogy nincsen ugye család, meg gyerkőc, azért könnyebben meg tudom oldani.
3: Te is úgy véled egyébként, hogyha adódik egy család, és hogyha olyan a helyzet, akkor meg kell szüntetni ezt a zenebonásdit, vagy ez jó, hogyha megtalálják így a kompromisszumot így a felek? Nehéz a kérdés.
4: Nehéz, igen, speciális a kérdés. Most ugye Bencére tudok hivatkozni, mert az ő esetüket láttam, hogy nagyjából mi történik, és ott még az első 2 gyerek után nem volt úgymond probléma, tehát azt simán meg tudták oldani többféle módon, hogy akkor Bence tudjon jönni, zenélni, próbálni, csináljuk. Itt a 3 gyerek az már egy kritikus, nem gondolták ők se, hogy ennyire meg fog változni az életvitelük, de most ez így történt, úgyhogy nyilván van kompromisszum, de egy ilyen esetben azt gondolom, hogy tényleg a család az első, tehát amikor már ennyire sűrű a légkör, hogy 3 gyerek, feleség, tehát hogy meg a vállalkozás, stb. Ez azért már indokot ad arra, amit mi is megértettünk, és átbeszéltünk, és abszolút elfogadtuk az ő álláspontját.
3: Jó, tehát abszolút demokrácia van az együttesben, tehát nincs az, hogy mit te kitalálsz valamit, és akkor mindenkinek követni kell, hanem így összedobjátok, amitek van, úgymond.
4: Igen, hát én erre szoktam törekedni, nyilván vannak olyan szituációk, hogy ráhagyjuk a másikra, vagy igen, jó lesz úgy, vagy tehát, hogy próbálunk egyetérteni sok mindenbe, valamikor kicsit erőszakosabbnak kell lenni, mert ragaszkodsz valamihez, de azt gondolom, hogy 90%-ban azért mindig dűlre tudunk jutni egymással.
3: Nem is volt egyébként olyan eset, hogy volt egy kis mosolyszünet, mert úgy összekaptatok?
4: Nem, soha nem volt ilyen. Uh-huh. Soha nem volt.
3: Oké, meséljünk egy kicsit a Tóbenzó együttes jövőjéről, terveiről. Jelenleg ugye, most mi a helyzet veletek? Van-e új dal, vagy a legutóbbi dalt mikor adtátok ki? Illetve a következő mikor jön?
4: Igen, jelenleg 8 dalunk van, így a palettán, ami elérhető mindenféle zenei platformon. Ott vagyunk mindenhol, ahol kell. Most van már a fejemben 4 új dal. Most azon ügyködünk, hogy ezt minél hamarabb össze tudjuk rántani zenekari szinten, és akkor föl is stúdiózni akár. A legutóbbi dalunk az most jött ki év elején, ott 5 dalt adtunk ki.
3: Ja, ilyen kis mini albumot, ilyen EP-t?
4: Igen. Volt egy 3 dalos ilyen induló EP-nk, az még 2023-ban. Utána volt egy másfél év pihenő, idézőjelben. Több dolog miatt úgy alakult, hogy nem tudtuk hamarabb kiadni a dalainkat, illetve felvenni őket, és aztán ez megoldódott, és ki tudtunk adni még 5
3: Ezek
4: új dalt.

0: életében így csináltuk. Valamilyen szinten talán azt gondolom, hogy több bört lehet lehúzni a zenekarról, tovább vagyunk úgymond így posztközelben, vagy hogy is fogalmazzak, hogy érthető legyen, tehát össze tudunk posztolni, többet tudunk megjelentetni magunkról minden héten egy picit. Úgyhogy így csináltuk, dalonként adtuk ki, de nincs kizárva sem, hogy a következő etapot azt egybe fogjuk majd kiadni.
1: Klip? Van-e?
0: Van.
1: Vagy csak dalok vannak?
0: Van három klip, ezt még az első három dalunkhoz készítettük. Az Ilyen vagyok című dalunkhoz ott mi szereplünk a videóklipbe, azt Gyulán vettük fel No Silence-be Siminél, ő is a producere egyébként a három dalnak, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen neki innen is.
1: Ezúttal is üdvözöljük Simit a Sarkadi út közepéről.
0: igen, profi a csávó, és ott vettük fel a dalokat, ott is forgattuk azt a videóklipet, illetve a Ha elvesznék című dalunkhoz van egy ilyen, hát animációkból, ez egy internetről úgymond összeeszkábált, megvásárolt animációs
1: ez
0: anyag.
1: Ez stock videó, vagy hogy szokták ezt mondani?
0: Igen, amit próbáltunk úgy megcsinálni, hogy ne legyen annyira feltűnő, hogy honnan is van, de most ugye ezt is lelőttem, ezt a
1: francba
0: megfejtést, hogy ez egy internetes téma egyébként, csak nyilván ugye úgy akartuk megcsinálni, hogy akár mi is forgathattuk volna, tehát két csajszi benne a szereplő, akár ismerősök is lehettek volna, úgyhogy úgymond egy ilyen videóklip jellege van, és a harmadik akkori dalunk a Gyere velem, ott pedig egy dalszöveg, egy szintén meg animált dalszöveg videót csináltunk.
1: Nem beszéltünk még a dalaitok üzenetéről. Miről szólnak pontosan ezek a dalok, vagy mindegyik dal egy külön kis történet? Mi az üzenetetek?
0: Jelenleg mindegyik dal egy külön kis történet, mindegyiknek megvan a saját maga háttérsztoria. A dalokat eddig jellemzően én írtam, szövegileg is, meg hangszerelésben is, meg kompletten. Nyilván a zenekarral összerakjuk a végén, meg ugye vannak módosítások, minimális módosítások benne, de az alapötlet általában az eddig, ez idáig tőlem származott, és emiatt nyilván az én saját kis életemből próbálok meríteni különböző sztorikat, dolgokat megfogni, vagy a dalok által földolgozni, megemészteni. Több mindenről szólnak a dalok, tehát van benne szerelmi szál, nyilván természetesen, van régmúltból kicsit nehezebben megélt sztori, van olyan dal is benne, például az El kéne engednem, ami már egy ugye az újabb dalok közé tartozik tőlünk, ami az ilyen picit ilyen depresszívebb, negatívabb hangulatba írtam, és arról szól, hogy ezt próbáljuk meg elengedni, tehát hogy nagyon sokféle merítés van esetemben.
1: Van-e valami üzeneted a mostani előadóknak, azoknak a fiatal zenészeknek, vagy kezdő zenészeknek, akik most vágnak bele egy együttes alapításba, vagy akik most adják rá a fejüket, hogy énekesek legyenek? Van-e valami üzeneted, valami jó tanácsod nekik, hogy kezdjék, milyenek legyenek?
0: Kitartás. Ez nagyon fontos, hogy kitartás, mert sose lehet tudni, hogy mikor jön az a fordulat, ami mondjuk meghozza a nagyobb sikert. Nyilván itt mondhatnám, hogy mindenki gyakoroljon, meg vegye elő naponta a hangszert, de én azt gondolom, hogy erre a zenei pályára születni kell. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz megtanulni, hanem érzel, vagy úgy jössz ki magadból, ahogy, és az a tiéd és saját produktum. Ezt nagyon nehéz, vagy nem is lehet megtanulni szerintem. Úgyhogy jó, nagyon jó a zene, nagyon jó, hogyha valaki zenél, de nem biztos, hogy mindenkiből zenész válik utána.
1: Tehát akkor úgy véled, hogy az, hogyha valaki, mit tudom én, tudja a zenei alapelméleteket, az édeskevés. Tehát kell, hogy legyen egy jelenléte, egy egyénisége, amit el tud adni.
0: Igen, mindenképp.
1: És akkor visszatértünk
0: elengedhetetlen
1: a kezdő témához, mert a kezdésben is ugye ez volt a téma, az egyéniség. Úgyhogy bezárult a kör. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Tobenzo együttesnek.
0: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm, hogy itt lehettem. Szia-szia!
2: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés Csabai Napló mai adásában az alábbiakról számoltunk be. A múzeumok éjszakáján a Hercegi medence különleges dinoszaurusz leleteiről és az ott zajló őslénytani kutatásokról beszélgettünk. Megnéztük, hogyan segíti a jópálya tábor a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban és a szakmák gyakorlati megismerésében. A Király Team Kickbox Akadémia sikeres fél évéről, a fiatal tehetségek eredményeiről és a jövőbeli célokról beszélgettünk. A Tobenzó zenekar legújabb mérföldkövéről, bemutatkozó kislemezéről és egyedi zenei világáról is szó esett. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazinműsora 2026. június 30-án. Köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazinműsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás azért is fontos, mert a Mavir jelzése szerint a napokban megdőlhet a tavalyi 6766 megawattos nyári áramfogyasztási rekord, a hálózat biztonság növelése és az okos mérők telepítésére pedig a kormány már egy több mint 100 milliárdos energetikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása, miután a magyar közlönyben egyszer

0: amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat, július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került, ugyan de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sano Kaiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-at döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játékrész hajrája született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak, az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. A rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
1: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a SEAL belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos SEAL Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
0: Reklámot hallottak.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. A kívánság műsor rajtól most elhozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról hamarosan. És természetesen a jó zenék is velünk vannak a következő percekben. Rádiózzunk együtt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. A mai névnapos ismerőseinkről se feledkezzünk meg akár, ugyanis ma Pálok a mai nap köszöntöttjei, nekik nagyon boldog névnapot. A most érkező dallal is, és nem sokára hozok egy újabb üzenetet a Csaba Rádió Facebook oldaláról.

ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, ami lassan a végéhez ér, de itt az üzenet, ami még belefér a mai műsorba. Ricsit szeretnénk nagyon boldog születésnapján felköszönteni. A 32. van neki, anya, apa, Aliz és a két pici Iker lányai, Odi és Kami, Zsani, Tesó és Misu. Hát, rengeteg aláírás érkezett, rengeteg jó kívánód van és jó kívánságod, Ricsi. Mi is boldog születésnapot kívánunk. A kívánság műsor pedig ezzel az üzenettel és a most érkező dallal pedig a végéhez ér, de a folytatásban is itt vagyok önnel.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ezek a napok, a nagy hőség és a nagy kánikula igazán megterheli és megterhelhette a szervezetünket. Érdemes a vitaminpótlásról, az elvesztett sókpótlásáról és a folyadékpótlásról folyamatosan gondoskodni a szakemberek szerint, illetve világos lenge öltözék az ilyen nagyon kánikulával telített napokon. Ezt érdemes jól eltenni, akár majd a következő időszakokra is, bár a hét második felétől némi zápor és zivatar is kilátásba van helyezve. Ez hoz majd azért egy kis lehűlést, reméljük annyira azért nem nyomassza le majd az időjárást. Zárom ezt az órát, a következőben is itt vagyok együtt, rádiózhatunk még.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Két európai nagyágyú és az utolsó ázsiai csapat is búcsúzott a labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt, és a 8-5 döntőben folytathatja. Sanukaiushi a 29. percben szerzett vezetést az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játék rész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépő Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést a világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a 8-ad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az elefánt csontport Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Németországot. Julio Enciso az első játék rész hajrájá született fejes góljára a második felvonás elején. Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak, az egész meccsen meddő mezőnyfölényben fordítani nem sikerült, így a VB első hosszabbítása 14-es párbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak 6 körben, a németek 3-11-est is elhibáztak. A négyszeres világbajnok Németország két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakasz túlélte, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak, mint legutóbb. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte Hollandiát. A hollandok a 72. percben Gakpo révén szereztek vezetést, de a futballtörténelem egyetlen VB elődöntős afrikai együttese Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában, majd a ráadásban nem született gól, így jöhetett a büntető párbaj. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretne Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárdasorozatban negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban. Azóta Hollandia 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben 4, 2022-ben pedig a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentinával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor. Szóval egészen délután kettőig hozom a jó zenéket, és együtt rádiózhatunk még ebben a 60 percben hasznos érdekes infókkal is a nagyvilágból. Nem sok erre, például az emberi csontokról hozok elképesztő tényeket.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. A csont szerkezete könnyű, de hihetetlenül ellenálló. Nem tudom, tudta-e, hogy az emberi csontok gramra vetítve erősebbek, mint az acél. Egy darab csont ugyanis nagyobb nyomást képes elviselni, mint egy azonos tömegű acéldarab. Ez a titka annak, hogy testünk stabil, mégis rugalmas. A természet ezzel egy tökéletes egyensúlyt hozott létre erő és mozgékonyság között.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor, aminek a végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben, és holnap is jövök majd ebédidőben. További szép napot kívánok, minden jót!

0: megyek aludni.
1: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Julian Nagelsmann nem tervez lemondani a német válogatott kispadjáról, miután csapat a 11-esekkel kikapott Paraguaytól, és ismét nem jutott be a legjobb 16 közé. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy ő nem az a típus, aki elmenekül, és a szerződése 2028-ig szól, ha a német szövetség pedig számít rá, akkor folytatja a munkát. A hosszabbításban érvénytelenített német gólt téves döntésnek tartotta Nagelsmann, miközben elismerte, hogy csapata előkészítő játéka túl lassú volt a mérkőzésen. Paraguayban közben népünnepély kezdődött a továbbjutás után. Asunciónban az emberek az utcára vonultak, autódudák szóltak, tűzi játékok színezték az égboltot, Santiago Peña államfő pedig a válogatott sikere miatt munkaszüneti napán nyilvánította a keddi napot. Tovább folytatódott a holland válogatott bal szerencséje a 11-es párbajokban. Az aranya a Marokkó elleni kieséssel már hetedszer veszített büntető párbajt Európa vagy világbajnokságon 1992 óta. A sorozat a 92-es EB elődöntőben kezdődött Dánia ellen, azóta a hollandok többek között Franciaország, Olaszország, Brazília és Argentina ellen is így búcsúztak. Ez idő alatt mindössze kétszer nyertek 11-esekkel, a 2004-es EB-n Svédország, illetve a 2014-es VB-n Costa Rica ellen. A kiesés után Hollandiában feszült volt a hangulat, Hágában zavargások törtek ki, a rendőrség vízágyúval oszlatta fel a tömeget, több embert őrizetbe is vettek. A labdarúgó világbajnokság ma este magyar idő szerint este 7 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. Este 11 órakor Franciaország-Svédország találkozik, majd szerda hajnali 3 órától pedig Mexikó-Ekvádor ellen lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Szent Iván havának utolsó napján is, ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok. Ma ünnepeljük a magyar szabadságot, a Tauer hidat és Einstein relativitás elméletét is. Beszélünk ma róluk, hiszen velük teljes az élet. A kedvencek pedig még szebbé, még kerekebbé teszik a napot, úgyhogy folytassuk velük.

0: rather be.
1: A Technovation ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. Tegnap volt Péter Pál, ma pedig Pál napja. Tegnap óta aratnak. Ez azt jelenti, hogy alsóbrendű utakon mezőgazdasági gépjárművekkel találkozunk. A közlekedési felügyelet mindenkit türelemre int. Hagyjuk, hadd végezzék ők is a munkájukat. Mint mondtam, ma Pál nap van. Igen gyakori név, mármint hogy a naptárban is sokszor előfordul. És ugye tudjuk, aki ezt a nevet kapta, annak életében igen fontos a harmónia. Sok-sok boldogságot minden ünnepeltnek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Julian Nagelsmann nem tervez lemondani a német válogatott kispadjáról, miután csapat a 11-esekkel kikapott Paraguaytól, és ismét nem jutott be a legjobb 16 közé. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy ő nem az a típus, aki elmenekül, és a szerződése 2028-ig szól, ha a német szövetség pedig számít rá, akkor folytatja a munkát. A hosszabbításban érvénytelenített német gólt téves döntésnek tartotta Nagelsmann, miközben elismerte, hogy csapata előkészítő játéka túl lassú volt a mérkőzésen. Paraguayban közben népünnepély kezdődött a továbbjutás után. Asunciónban az emberek az utcára vonultak, autódudák szóltak, tűzi játékok színezték az égboltot, Santiago Peña államfő pedig a válogatott sikere miatt munkaszüneti napán nyilvánította a keddi napot. Tovább folytatódott a holland válogatott bal szerencséje a 11-es párbajokban. Az aranya a Marokkó elleni kieséssel már hetedszer veszített büntető párbajt Európa vagy világbajnokságon 1992 óta. A sorozat a 92-es EB elődöntőben kezdődött Dánia ellen, azóta a hollandok többek között Franciaország, Olaszország, Brazília és Argentina ellen is így búcsúztak. Ez idő alatt mindössze kétszer nyertek 11-esekkel, a 2004-es EB-n Svédország, illetve a 2014-es VB-n Costa Rica ellen. A kiesés után Hollandiában feszült volt a hangulat, Hágában zavargások törtek ki, a rendőrség vízágyúval oszlatta fel a tömeget, több embert őrizetbe is vettek. A labdarúgó világbajnokság ma este magyar idő szerint este 7 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. Este 11 órakor Franciaország-Svédország találkozik, majd szerda hajnali 3 órától pedig Mexikó-Ekvádor ellen lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tennepésem a kedvencei, ez a Csaba, június utolsó napja van, bízom benne, hogy mindazok, akik ünnepelnek ma, igazán szépnek találják ezt a napot. A mai szülinaposok csillagjegye a rák, és a horoszkóp szerint kifejezetten izgalmasnak tűnik a mai nap. Kívánom, hogy az izgalom mellett sok-sok öröm és boldogság is legyen. Isten éltesse mindazokat, akik a latin eredetű Pál nevet viselik. Igen, tudom, tegnap is őket köszöntöttük, de a névnaptárban ma is ez a név áll. Mellette az Emília található, a latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő. Minden ünnepeltnek sok-sok boldogságot kívánunk.

0: legalábbis a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Szólok a kedvencek a legjobb válogatásban, így június 30-án. Nyár van, de Isten igazából, ilyenkor olvad a málna a szájban. És jól is tesszük, hogyha fogyasztjuk nap mint nap. Napi 2-3 maréknyi málna ugyanis javítja a látást, erősíti az immunrendszert és bőrfiatalító hatása is van. Ugyanezt mondtuk a hagymáról, a sárga dinnyéről, a barackról. Szóval szépen lassan kezd kialakulni az ideális étrend. Ideális étrend mellé pedig ideális dallista. Folytassuk a kedvencekkel. 1, 2, 3.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
9: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ez a Csaba június 30-án, a Magyar Szabadság napján. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról. Ezzel az ország visszanyerte önállóságát, ezért ez a nap a Magyar Szabadság napja. A mai nappal kapcsolatos információkat természetesen hozok még, de most a kedvencekre van szükségünk.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Szemét.
3: Levittem.
1: Villany.
3: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában. A Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
5: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 g-os Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És ki mossa le?
9: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: A tegnapi sem a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig programok, hiszen július 2-ig várják az érdeklődőket az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatra. A programsorozat július 2-án csütörtökön 17 órától zárul a Nemzetközi Vonós Zenekari Tábor és Kurzus záró hangversenyével. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a

Közlönyben. A jogszabály a hatósági jár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. Rendkívül aggasztó

0: Adózók miatt. Április óta pedig az incidensek száma eléri a napi átlag 3-at. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi élet védelmére. A kialakult krízis kezelése ugyanis már meghaladja a helyi és a romániai országos hatóságok jelenlegi eszköztárát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba 88.9-en szép nyári délutánt, mindenkinek június 30-a van. Albert Einstein 1905-ben e napon publikálta a relativitás elméletét. Einsteinnek azonban számtalan más, kiváló gondolatot is köszönhetünk. Ő mondta például, hogy aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi újat. Fanyar humorát bizonyítja a következő gondolat. A világon két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos. Én biztos vagyok abban, hogy most a kedvencekkel folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják, jó napot kívánok! Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel. Az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, hajnalban 23, még holnap délután 35 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, nyári recept következik. Pontosabban nem is a recept, hanem inkább néhány trükk. A megyes cseresznyés pite kevertésztával készül, rengeteg receptet találunk a neten, de vajon mire kell figyelni, hogy a legjobb eredményt érjük el? Először is a megy és a cseresznye magozás után rengeteg levet enged. Hogyha ez a tésztába kerül, akkor az majd elázik. Érdemes tehát magozás után a gyümölcsöket legalább 15 percig szűrőben alaposan lecsöpögtetni. És aztán ott van a lisztes trükk. Mielőtt ezeket a gyümölcsöket a tésztára szórnánk, meg kell forgatni a gyümölcsszemeket egy-két evőkanál lisztben, vagy étkezési keményítőben. Ez a nagyon vékony réteg megköti a maradék felületi nedvességet. És olvastam még egy trükköt. Annál a fázisnál, amikor a tojásfehérje habot és a lisztet belekeverjük a sárgás masszához, akkor már le kell tenni a gépi habverőt, már csak a fakanál vagy szilikonos spatula maradjon a kezünkben, körkörös vagy nyolcas alakú mozdulatokkal alulról felfelé kell összeforgatni a masszát. Így nem törjük össze a habot, szellősebb lesz a tésztánk. Nagyon fontos, sütés közben tilos nyitogatni a sütőajtót, ugyanis a beáramló hideg levegő miatt a még meg nem szilárdult emelkedő tészta azonnal összeesik. Süssünk megyes cseresznyés pitét, közben pedig szóljanak a kedvencek.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: worth it. A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, no meg a figyelmeztetés. Mindenki igyon néhány kortyot. Június 30-a van. Mondok néhány dolgot, ami ehhez a naphoz kötődik, de attól tartok, hogy ezt most csak bizonyos kor fölött fogják érteni. Például kinek mond valamit az a cím, hogy elfújta a szél? Margaret Mitchell regénye 1936-ban ezen a napon jelent meg. 1959-ben pedig elindult a Kossuth Rádió népszerű sorozata, a Szabó Család. Remélem vannak még köztünk olyanok, akik ismerik ezeket a címeket, és mond még nekik valamit. Nekik külön jó egészséget kívánok, és van itt még egy évforduló. 1841-ben, június 30-án haladt át az első Londonból Bristolba tartó szerelvény a Box alagúton. Átadásakor a világ leghosszabb vasúti alagútja volt ez. Na de elég a nosztalgiából, tekintsünk előre, a kedvencek ott várnak ránk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
2: Programajánló.
4: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
2: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: te. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: No figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Elfogytak alólunk a júniusi napok, ez a Csaba 88.9-en, ahol azt ígérem, hogy júliusban is a kedvenceket hozzuk, még inkább nyári hangulatban. A következő órák zenéit úgy válogattuk össze, hogy lehetőleg minél többen érezzék azt. Ez a dal most nekem szól. Szép napot kívánok a Csabával, viszont hallásra.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-án

adó bevallását, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat, július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára a Semmelweis nap alkalmából. A 2011 óta érvényben lévő szabályozás miatt ezen a napon a házi orvosi rendelők a szakrendelők

listája elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online keresőjében, miközben a segélyhívók, az egészségvonal és az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat a munkaszüneti napon és a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminiszter

0: változatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi 16-od döntőjében ismét három mérkőzést rendeznek. Este 7 órától Norvégia Elefántcsontpart ellen lép pályára, 11 órától Svédország találkozik Franciaországgal, míg hajnali 3 órától a Mexikó-Ekvádor mérkőzés zárja a napot. Dallasban a kipihent holland vezetheti győzelemre Norvégiát, a Manchester City csatár az előző mérkőzésen pihenőt kapott, így frissen térhet vissza az Elefántcsontpart elleni összecsapás. Az afrikai együttes első alkalommal jutott túl a csoportkörön, és a szövetségi kapitányok szerint a kulcs az lesz, hogy elvágják a labda útját Holland felé. A továbbjutóra a nyolcad döntőben Brazília vár majd. A svédek ellen a franciák számítanak a párharc egyértelmű esélyesének, hiszen 100%-os teljesítménnyel nyerték meg csoportjukat, és 10 gólt szereztek a csoportkörben. Mbappé és Dembélé egyaránt 4 gólnál tart, a svédek viszont abban bíznak, hogy szervezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal meglephetik a 2018-as világban. A skandinávok a vasárnapi edzésen a büntetőrugásokat is külön gyakorolták, Gyökeres Viktor pedig azt mondta, jó hangulatban és pozitívan várják az egyenes kieséses szakaszt. Hajnali 3 órától a házigazda Mexikó Ekvádorral játszik az Azték stadionban, a mexikóiak hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül érkeznek a kieséses szakaszba, míg Ekvádor a németek elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást, a dél-amerikaiak a jó formájukban bíznak, a hazaiak pedig abban, hogy több mint 80 ezer szurkoló támogatása újabb lendület. Ad nekik. A párharc győztese az Anglia-Kongó mérkőzés továbbjutójával játszik majd a nyolcad döntőben. Természetesen a három mérkőzés összefoglalójával és eredményeivel jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
5: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen is, ezért ezeken a helyszíneken félpályás útlezárással találkozhatunk. Békés Csabán, a Gyulai úton pedig közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
6: Rádió. I'm a blue blood, make you Santa Brina, way before you touch my skin.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
3: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Soha rádió.
2: Június 30-a, kedvan, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a pálok ünneplik névnapjukat. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, aminek jelentése alázatos, szűkös, ritka, kicsi. Női párja Paula és Paulina. Boldog névnapot kívánunk nekik. Már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják június 30-án kedden, a Magyar Szabadság napján. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Viktor Szilov altábor nagy, a szovjet déli hadsereg csoport parancsnoka 1991. június 19-én fejezte be a csapat kivonást, és lépte át a magyar határt Záhonynál. A két ország közötti hivatalos egyezmény szerint Magyarország teljes függetlensége június 30-án állt helyre. Az országgyűlés a 2001 évi 17. törvénnyel nyilvánította június 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság napjává. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 30-a kedd van, a mai napon ünnepli 60. születésnapját Mike Tyson, amerikai nehézsúlyú ökölvívó, a box történetének egyik legikonikusabb és legfélelmetesebb alakja. Ő a legfiatalabb nehézsúlyú versenyző, aki világbajnoki címet nyert 20 évesen, és az első, aki egyszerre birtokolta a WBA, a WBC és az IBF öveket. A bolygó legrosszabb embere becenevű harcos pályafutása

utását elsöprő erejű kiütések, valamint a ringen kívüli és belüli komoly megpróbáltatások, viták jellemezték. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulója. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 30-a kedd van, 132 évvel ezelőtt avatták fel Londonban a Tower hidat. Különlegessége, hogy a hidat úgy tervezték, hogy a középső része felnyitható legyen, így a nagy gőzhajók is bejuthattak London kikötőjébe. A hidat eredetileg hidraulikus, gőzzel működő rendszerrel nyitották fel, amelyet 1976-ban váltott fel a mai modern elektromos rendszer. A hidat Sir Horace Jones tervezte, majd az ő halála után Sir John Wolfie Berry fejezte be. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. június 30-a kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Békés Csabán. Elballagtak a Petőfi iskola végzősei Békés Csabán. Emléktáblát avattak a Köröstarcsáról elhurcolt zsidó áldozatok tiszteletére. Nemzetközi Színházi Alkotótábornak ad otthont Békés Csaba. Mozgalmas első fél évet zárt a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tekinti egyik legfontosabb céljának. Az év eddigi eredményeiről és a következő hónapok terveiről Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke számolt be. Elmondta, hogy az idén is számos olyan rendezvényt szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálták. Ezek közül kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét összekapcsolta Békés Csabát, Békést és Gyulát. A rendezvény központi programja a Háromváros kerékpáros körtúra volt, az idei újdonságot pedig a gyakorolt bringásoknak meghirdetett Weinheim 50 teljesítménytúra jelentette. A fesztivál részeként az országos triálbajnokság is látványos programot kínált. Az egyesület a Tour de Hongrie Békés Csabai szakasz befutójának népszerűsítésében is közreműködött. A versenyt megelőzően olyan kerékpártúrát szerveztek, amelynek résztvevői végigjár hatták a viadal első szakaszának útvonalát. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok megszólítására. Ennek érdekében kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, amelyek során a diákok a mozgás mellett a Körösök vidékének természet és kulturális értékeit is megismerhetik. A nyári szünetben ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborai. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben idén 18 turnusban várják a fiatalokat, akik 6 napon át kerékpárral fedezik fel a térség kastélyait, történelmi emlékhelyét, természeti értékeit és településeinek látnivalóit. Az egyesület elnöke szerint Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Hozzátette, a cél, hogy a térség kerékpáros vonzereje tovább erősödjön, és egyre többen fedezzék fel a Körösök vidékét két keréken. Szombat délelőtt búcsút vettek általános iskolájuktól a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola végzős diákjai. Az intézmény 3-8. Osztályából összesen 74 tanuló ballagott el. A rendkívüli hőség miatt az iskola módosította a hagyományos programot. Pap Jójár Gyöngyi igazgató elmondta, hogy a ballagást és a tanévzárót minden évben egyszerre tartják, ezúttal azonban a tanévzár ünnepség szövegét az iskola honlapján tették közzé. Hozzátette, hogy a nevelőtestületi dicséreteket az osztálytermekben adták át, az udvari ünnepségen pedig csak a végzősök és meghívott vendégeik vettek részt, míg a többi tanuló az osztályából követte a műsort. A nyolcadikosok utoljára hallották a becsengetést, majd végigjárták az iskola folyosóit, hogy elbúcsúzzanak az intézménytől. Az udvaron ünneplő családtagok és hozzátartozók fogadták őket. Az igazgatói köszöntő után a végzősök egy színpadi összeállítással idézték fel az elmúlt 8 év legemlékezetesebb pillanatait, amelyet a 7. évfolyam búcsú műsora követett. Ezután a 3-8. Osztályfőnök is megosztotta visszaemlékezéseit és útra való gondolatait. Az ünnepségen két pedagógust is elbúcsúztattak. Benedekné Fekete Gabriella és Hogymás Edit a nyáron nyugdíjba vonul, ezért jelképesen ők is elballagtak az intézményből. Több évtizedes munkájuk elismeréseként Petőfi hűségdíjat vehettek át. A ballagás végén a diákok a nyári szünet kezdetét jelképező dallal búcsúztak el iskolájuktól és egymástól.

0: Pénteken emléktáblát avattak Köröstolcsán a településről elhurcolt zsidó áldozatok emlékére. A kezdeményezést a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület és a Köröstolcsáért Barátok Egyesülete valósította meg Henger Péter mezőberényi helytörténész kutatásai alapján. Az emlékmű elkészítését a Raoul Wallenberg Egyesület, a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület, a Köröstolcsáért Barátok Egyesülete, a Vármegyei Önkormányzat, valamint magánszemélyek támogatták. Az avatáson beszédet mondott dr. Huff Endre Béla, egyetemi oktató, a Raoul Wallenberg Egyesület ügyvívője és elnökségi tagja. Megemlékezésében felidézte, hogy a holokauszt utáni nemzedék egyik legnehezebb kérdés az volt, miként történhetett meg a népírtás. Ennek kapcsán ismertette az Isten pere című művet, amelyben a túlélők jelképesen Istent vonják felelősségre a tragédiáért, majd az ítélet kimondása után mégis az imádság mellett döntenek. Dr. Huff Endre Béla hangsúlyozta, az emléktábla felavatásakor nem csak az áldozatokra kell emlékezni, hanem azokra is, akik felelősek voltak a vízkorszak eseményeiért, közreműködtek azok végrehajtásában, illetve hozzájárultak a zsidó ellenes eszmék elterjedéséhez. Mucsi András vármegyei közgyűlési képviselő beszédében felidézte a köröstolcsai zsidó közösség történetét. Elmondta, hogy az 1848-49-es szabadságharc után telepedtek le zsidó családok a községben, akik főként kereskedelemmel foglalkoztak. A helyi izraelita közösség a mezőberényi Status Quo hitközséghez tartozott. A településen 1941-ben már mindössze 17 zsidó élt. Emlékeztetett arra is, hogy 1944 áprilisában a köröstolcsai zsidókat előbb mezőberénybe, majd a békéscsabai gettóba hurcolták. Június 26-án indították őket Auschwitz felé, ahová 3 nappal később érkeztek meg. A deportáltak többségét még aznap meggyilkolták. A háború után mindössze egy köröstolcsai zsidó férfi tért vissza, aki munkásszolgálatosként élte túl a vészkorszakot. Az emléktáblát dr. Huff Endre Béla, Vég Judit, a Köröstolcsáért Barátok Egyesületének elnöke, Lipcsei Zoltán polgármester és Mucsi András vármegyei közgyűlési képviselő leplezte le. Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a békéscsabai Jókai Színházban. Június 28-a és július 6-a között Európa több országából, valamint Ázsiából érkeznek színész és dramaturg hallgatók, oktatók, illetve szakmai közreműködők a vármegye székhelyre. A Színház és Filmművészeti Egyetem szervezésében megvalósuló program 4 ország 5 felsőoktatási intézményének hallgatóit és oktatóit hozza össze. A résztvevők száma megközelíti a 100 főt, így Békéscsabán most először rendeznek ilyen léptékű, széles nemzetközi részvételű egyetemi színházi találkozót. A közlemény szerint a tábor szakmai elismerést és egyben lehetőséget is jelent a város és a Jókai Színház számára. A résztvevők egy héten át tréningeken, workshopokon és közös alkotómunkában ismerkednek meg egymás színházi kultúrájával, módszereivel és képzési hagyományaival. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A szervezők gondoskodnak arról is, hogy a vendégek megismerjék Békéscsaba kulturális értékeit és a magyar hagyományokat. A program részeként városismereti és kulturális rendezvényeken vesznek részt, magyar néptánc bemutatót láthatnak, valamint ellátogatnak az Árpád fürdőbe is. A közlemény kiemeli, hogy a rendezvény szorosan kapcsolódik Békéscsaba színházi hagyományaihoz. A Békéscsabai Színitanház hosszú éveken át meghatározó szerepet töltött be a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét bekapcsolódjon a fiatal színházi alkotók képzésébe és a nemzetközi szakmai együttműködésekbe. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 30-a kedv van, 67 évvel ezelőtt kezdték sugározni a Szabó Család című családregény sorozatot. A Szabó Család a Magyar Rádió legendás rádió hangjáték sorozata volt, amely 48 éven keresztül futott, és a hazai rádiózás történetének egyik legnépszerűbb műsorává vált. A heti rendszerességgel jelentkező szappanopera 1959. június 30-án indult, és 2007. május 21-én fejeződött be, ez alatt összesen 2500 epizód került adásba. A műfaj a folytatásos rádiós hangjáték volt, amely a korabeli magyar társadalom mindennapjait mutatta be. Minden kedden, később hétfőnként jelentkezett, nagyjából 15-20 percben. Fénykorában milliók ültek a készülékek elé, a karakterek sorsa országos beszédtéma volt. A sorozatot Major Anna dramaturg és írótársai indították el és tartották életben évtizedeken át.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi 16. döntőjében ismét három mérkőzést rendeznek. Este 7 órától Norvégia Elefántcsontparttán lép pályára, 11 órától Svédország találkozik Franciaországgal, míg hajnali 3 órától a Mexikó-Ekvádor mérkőzés zárja a napot. Dallasban a kipihent Holland vezetheti győzelemre Norvégiát, a Manchester City csatár az előző mérkőzésen pihenőt kapott, így frissen térhet vissza az Elefántcsontpart elleni összecsapás. Az afrikai együttes első alkalommal jutott túl a csoportkörön, és a szövetségi kapitányok szerint a kulcs az lesz, hogy elvágják a labda útját Holland felé. A továbbjutóra a nyolcaddöntőben Brazília vár majd. A svédek ellen a franciák számítanak a párharc egyértelmű esélyesének, hiszen 100%-os teljesítménnyel nyerték meg csoportjukat, és 10 gólt szereztek a csoportkörben. Mbappé és Dembélé egyaránt 4 gólnál tart, a svédek viszont abban bíznak, hogy szervezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal meglephetik a 2018-as világban. A skandinávok a vasárnapi edzésen a büntető

0: Társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
3: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Halihó mindenkinek, remélem, hogy nagyon szívesen hallgatnátok velem együtt a jobbnál jobb slágereket. Nos, jó hírem van ezzel kapcsolatban. Már indítom is az első zenei blokkunkat. Mai estére én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek a Csaba Rádió.

0: pum-pum girl.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Újra Budapestre érkezik Bryan Adams. A világhírű kanadai rockstar az év végén lép majd fel az MVM Dome színpadán. Az énekes egy vadonatúj turnéval tér vissza. Legújabb albumának dalai mellett persze nem hagyja otthon a legnagyobb slágereit sem. Csak nem 5 évtizedes pályafutása során Bryan Adams több mint 100 millió lemezt adott el eddig, és a világ szinte minden pontján koncertezett nálunk. Immáron 8-szor fog a rock legenda december 16-án.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Rögtön Dolly Parton hangját hallhatjuk, a country királynője 80 esztendős, de továbbra is tele van tervekkel és álmokkal. Ebben a jubileum évben Broadway musical készül az életéről, miközben zenei öröksége új generációkat is inspirálhat, hiszen egyre több a fellépés, amelyről hírt ad a menedzsere. Parton nem csak előadóként, hanem jótékonysági munkájával is maradandót alkotott, könyvadományozó programja világszerte több millió gyermeket ér el. Bár az elmúlt év személyes veszteséget is hozott számára, azt mondja, szeret dolgozni, és nincs ideje az öregedéssel foglalkozni. Mi a Galantis nevű formáció egyik dalában hallhatjuk most őt.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.
5: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni jó rádiózást hozzá.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Újabb világsztára kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
4: Amin jár.
3: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e még Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Folytatjuk a kedvenceitekkel, a régi nagyslágerekkel, és persze az újdonságokkal a Csaba Rádión a mai esténket. Hello újra, Mihály Szalai Balázs vagyok, nagyon remélem, hogy együtt töltjük a most éppen most elindult órát is. Jó rádiózást hozzá!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Új albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással,

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Megújuló fesztivál élményt ígér, idén a Sziget nagy átalakulással készül, ugyanis a főváros legnagyobb fesztiválja 11 különböző negyed várja majd a látogatókat, a hip-hoptól az elektronikán át a művészetekig. Visszatérnek közben az ikonikus helyszínek is, aztán lesznek chillzónák, valamint vadonatúj gasztró élmények. A szervezők azt szeretnék, hogy a Sziget újra egyszerre legyen nemzetközi, budapesti és kimondottan nagyon is saját fesztivál élmény.

Lezárjuk a kedd esténket, a kedvenceket persze, mit hagyom nektek, mint mindig ezúttal is. Közben pedig hallgassátok meg a közéleti blokkjainkat szintén. Holnap pedig találkozzunk ismét, a jövök a szokott időben, addig is nagyon jó Csaba rádió hallgatást. Mindenkinek Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Semmelweis napi díjátadó zajlott Békésvár megyében. Fiatal könyvtáros kapott rangos szakmai elismerést. Mezőgazdasági gépek gyulladtak ki. Cserebökényi túra a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei Területi Szervezete péntek délután Semmelweis napi díjátadó ünnepséget tartott a Békés Csabai Jókai Színház Kamara termében. Az eseményen Vörös Marti Attila, a kamara választási eljárásokért felelős titkára arról beszélt, mit jelent ma Semmelweis Ignác öröksége a szakdolgozók számára. Elmondta, hogy az örökség része az empátia megőrzése a nehézségek ellenére is, a folyamatos fejlődés és szakmai igényesség, a láthatatlan segélykiáltások meghallása, valamint a megoldás központú rendíthetetlen csapatmunka. Semmelweis napi elismerő oklevelet kapott a BMKK több részlege is. Díjazták a Pándi Kálmán Tagkórház invazív kardiológiai ápolási részlegének 11 fős csapatát, az 1-es csecsemő és gyermekosztály 15 munkatársát, a dr. Réti Pál Tagkórház traumatológia ortopédia szakrendelésének 9 dolgozóját, valamint a Pándi Kálmán Tagkórház neurológia sztrókosztályának 19 fős közösségét. Az okleveleket a részlegek kijelölt képviselői vehették át. Békésvár megye alapellátásáért díjat Gémes Marian fogászati asszisztens kapott, a járóbetegellátásért díjat Gyulai Sándor Zoltánné pszichiátriai ápoló és gondozó, Erős Gábor pszichiátriai szakápoló, valamint Pinkelné Bozó Bogdárka ápoló vehette át. A fekvőbeteg ellátásért díjban Matthias Irina diplomás ápoló, Bánki Horváth Dezső diplomás ápoló, Janó Dani Anita ápoló és Mihályné Patai Erika ápoló részesült. A vármegye kiváló szakdolgozója díjat Pipis Andrea ápoló kaptam, míg a kiváló szakdolgozói közösség díját az Orosháza mentőállomás MESZK szakmai versenycsapata érdemelte ki. Mihályné Patai Erika a behír.hu-nak elmondta, hogy több mint 30 éve végzett az egészségügyi szakközében, majd miután 4 fia óvodáskorú lett, visszatért az egészségügybe. Úgy fogalmazott, hogy a Réti Pál Kórház endokrinológiai osztályán olyan munkát végezhet, amelyet valóban szeret és amely számára örömforrás, hiszen sokat ad és sokat kap általa. A rendezvényen a Jókai Színház művészei is közreműködtek. Mozgalmas hónapokon van túl a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tartja fő feladatának. Az eddigi eredményekről és a következő időszak terveiről Upauszki Zoltán elnök számolt be. Elmondta, hogy idén is számos olyan programot szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálják. Kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét bizonyította, hogy a kerékpározás képes összekötni településeket, Békés Csabát, Békést és Gyulát, közösségeket és generációkat. A rendezvény zászlós hajója továbbra is a Háromváros Kerékpáros Körtúra, amely családoknak, baráti társaságoknak és rendszeresen bringázóknak kínál kiváló lehetőséget. Az idei újdonság a Wenkheim 50 teljesítménytúra volt, amely a tapasztaltabb kerékpárosokat szólította meg. Emellett látványos programelemként szerepelt az országos triálbajnokság is. Az elnök arról is beszélt, hogy a Tour de Hongrie első szakaszának befutója Békés Csabán volt. Az egyesület segítette a verseny népszerűsítését, a közösség bevonását, és egy különleges túrát is szervezett, amelyen a résztvevők végig tekerhették a verseny útvonalát. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, ahol a diákok nem csak mozognak, hanem megismerik a körösök vidékének természeti és kulturális értékeit is. A nyári időszakban ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborok. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve idén 18 turnusban szervezik meg a tábort, amelyre az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok. 6 napon át kerékpárral járják be Békés megye kastélyait, történelmi emlékhelyeit, a körösök menti természeti környezetet és a térség látnivalóit. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Ehhez hozzájárulnak a térség természeti adottságai, a folyamatosan fejlődő kerékpáros infrastruktúra és a széleskörű összefogás. Céljuk, hogy tovább erősítsék a város és a térség kerékpáros vonzerejét, és minél több látogatót ösztönözzenek arra, hogy két keréken fedezze fel a vidéket.

0: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 57. vándorgyűlésének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten átadták az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést idén Földesi Csenge vehette át, aki nem a Podcast, mint Kulturális Médium című pályaművel pályázott. Földesi Csenge szakmai útja a Partiumi Keresztény Egyetemről és a Szegedi Tudomány Egyetemről a kulturális és média területen át vezetett a Békés megyei könyvtárig. Munkáját végig kíséri a kultúra iránti elkötelezettség, az irodalom szeretete és a közösségi tudás közvetítés fontossága. Pályaművében azt vizsgálja, hogyan válhat a podcast a könyvtárak kulturális küldetésének és tudás átadó szerepének korszerű, hatékony eszközévé. Az év fiatal könyvtárosa díja Magyar Könyvtár Társok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös szakmai elismerése, amelyet minden évben olyan fiatal szakembereknek ítélnek oda, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a könyvtári területen. Pénteken kora délután két mezőgazdasági gép tűzhöz is riasztották a tűzoltókat Békésvár megyében, derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. Gesztkül területén egy búzatáblában bálázó gép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a tarlóra is, és mintegy 10 hektárnyi terület égett le, több bála is meggyulladt. A gyulai hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Konágot a külterületén egy kombány belseje kapott lángra aratás közben. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók eltávolították a gép zárt részének burkolatát, egy vízsugárral megszüntették az izzást, majd kiszerelték a károsodott alkatrészeket. Az eset során itt sem sérült meg senki. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság május 25-én szakvezetéses kirándulást tartott a Cserebökényi Csavargás címmel, amely az ős Maros egykori medrének térségét mutatta be az érdeklődőknek. A túra az egykori Cserebökény központjából indult, ahol a résztvevők először a település táj történetéről hallhattak összefoglalót. Ezt követően a terület növény- és állatvilágát ismertették velük, majd mintegy 9,5 kilométeres, közel 4 órás útvonalon járták be a vidéket. A kirándulók megfigyelhetik a hajdani széles és mély folyómedrek maradványait, majd egy fennmaradt ér mentén folytatták az utat. A szakvezető arról is beszélt, hogy az elmúlt évek száraz időszakai milyen változásokat okoztak a növényzetben. A földutak mentén kecskebúza, a gyepes részeken pedig kisebb állományú magyar szegfő is megjelent. A kirándulók őzeket, dámszarfasokat is megfigyelhettek, és elhaladtak a terület névadó kurgánja a Terehalom mellett. A program végén egy műfészek telepet is felkerestek, ahol a kék és vörös vértség rövid időre elhagyták fészkeiket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődést segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve, csak ennyi a feltételem, te legyél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak, ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani, egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.